gyereke a menünkünő Majdur. Sajnálom, majd is lett az víz, fel a fejtőr.